0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Ростов. Я один FM.
2: Классное радио. В дорогу.

Nap volt, este lett, azt hittem, hogy eltemet, összegyűrte a kedvemet.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dívjanosto 2. Jodin FM.

0: kerés.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Zvirujú v srdci. Rádio Pulz FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіо Пульс. 92 FM.

0: time.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Ostapa.
1: Iodin FM.
2: Klasszne Radio.
1: Vdorohu.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Два и один FM. Классное радио. В дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.
2: Beázik a smink, beázik az óra. Szabad vagy, ha megfelel.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіопульс 92.1 FM.

0: FM92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настапа. И один FM.
2: Классное радио. В дорогу.

legjobb dallamok nyomával. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Bírta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a Beregszászi Református templomból. Igét hirdett Tarackozi Ferenc, a Beregszászi Református gyülekezet vezető lelkipásztora.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує керівний пастор Берегівської реформатської церкви Тароцкозі Ференц. Залишайтеся з нами.
2: Kegyelem, irgalom és békesség nékünk Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Örökkévaló Istenünk, köszönjük, hogy Te naponként biztatsz bennünket, mert ismersz, tudod, hogy milyen könnyen ránk nehezednek mindazok, amik érintenek, amiket látunk, amiket hallunk. És köszönjük, hogy a Te jelenlétedben újra megvidámulhat a szív, mert megérthetjük azt, hogy Te előtted ott van minden egyes lépésünk, és ennek a világnak minden egyes nagy lépése. És köszönjük, hogy mindezekben a Te irgalmadat láthatjuk, fedezhetjük fel, mert csak azt engeded meg egyen-egyenként életünkre, ami nem halad meg bennünket, és amely mindannyiunkra nézve áldásodként lehet. Kérünk, Urunk, hogy a ma reggel is a Te szavadat így szólaltasd, engedd azt értenünk, elfogadnunk, és munkálkodva bennünk tégy készen engedelmességre. Kérünk, hallgass meg. Amen. Isten igéjét, kedves testvérek, a mára kijelölt új szövetsége szakaszból olvasom. Jakab apostolnak levele 3. részéből, az első 12 versből. Míg az ige szakaszt felolvasom és magyarázom, kérem a testvéreket foglaljanak helyet. Megnevezett helyről így szól Istennek igéje. Atyám fiai, ne legyetek sokan tanítók, tudván azt, hogy súlyosabb ítéletük lészen. Mert mindnyájan sokképpen vétkezünk, ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni. Íme a lovaknak szájába zabolát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, és az ő egész testüket igazgatjuk. Íme a hajók is, noha mi nagyok, erőszerektől hajtatnak, mindazáltal igen kis kormánytól odafordítatnak, ahová kormányos szándéka akarja. Ezenképpen a nyelv is kicsintag, nagy dolgokkal hányja magát. Íme csekély tűz, mély nagy erdőt felgyújt. A nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége. Úgy van a nyelv, ami tagjaink között, hogy megszeplősíti az egész testet. Lángba borítja életünk folyását. Maga is lángba borítatván a gehennától. Mert minden természet, vadállatoké, madaraké, csúszómászóké, vízieké megszelidíthető és meg is szelidítetett az emberi természet által. De a nyelvet az emberek közül senki sem szelidítheti meg. Fékezhetetlen gonosz az, halálos méreg, teljes. Ezzel áldjuk Istent és Atyát, és ezzel átkozzuk az embereket, akik az Isten hasonlatosságára teremtettek. Ugyanabból a szájból jő ki áldás és átok. Atyám fiai, nem kellene ezeknek így lenni. Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból csörgedezhet-e édest és keserűt? Avagy atyám fiai, teremthet-e a fügefa olajmagvakat, vagy a szőlőtő fügét? Azonképpen egy gyors forrás sem adhat sós és édes vizet. Kedves gyülekezet, kedves testvérek! Annyira gyakorlati a Jakab levele, hogy szinte az ember egészen közelének és kézzel foghatónak érzi azt, amit a hallgatóság figyelmére akar helyezni. Ugye a tegnapi nap láthattuk azt, hogy a hit és cselekedet kapcsolatában mennyire hangsúlyos és mennyire fontos az, hogy párhuzamban, harmóniában legyen a hit annak következményével, a cselekedettel. Azaz láthattuk azt, hogy cselekedni lehet hit nélkül, és hitet megélni cselekedet nélkül nem lehet. Ha nincs, ami aláhúzza, ami igazolja, amiben láthatóvá válik, akkor az minden csak nem hit, vagy ahogy a Szentírás fogalmazott, az ördögöknek is megvan ez a hit, tudják, hogy van az élő Isten, de nem hogy jót jelentene rájuk, hanem semmi jót nem jelent rájuk. És akkor a mai nap talán ennek a összefüggésében elkezdi kibontani azt részleteiben, hogy miben is nyilvánul meg a hit és a cselekedetnek a megvalósulása. A mai nap a nyelvről lesz szó, utána a belső bölcsességről, aztán irigységről, alázatosságról, gazdagság kérdéséről, képmutatásról. Tehát láthatjuk, hogy a hit és cselekedetet nagyon-nagyon részletekben menően bontja ki Jakab. És olyan példákat is említ, vagy hoz, amit nagyon könnyen érthet az ember, és talán még magyarázat sem kell hozzá, hisz a mai nap ige szakaszunkban is láthatunk példát lovakról, hajókról, tűzről, halálos méregről, forrásról és fákról. Tehát olyan képek ezek, amik nagyon önmagukat magyarázó és érthető képek, mégis jöjjünk együtt és próbáljuk együtt úgy kibontani, hogy mit is akar ezzel mai nap Isten igéje a szívünkre helyezni. Azt mondja, mindnyájan sokképpen vétkezünk, ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni. Beszéd, nyelv. Talán egyik legnagyobb ajándék az Úristennek az ember megteremtése után, vagy megteremtésében, hogy adta a beszédnek ezt a csodálatos ajándékát, hogy kommunikálhat az ember. És hogy ez a szó, ez a beszéd, ez sokkal több annál, mint sokszor mai világunkban már úgy kiüresedve használjuk a szavakat, olyan megdöbbentő belegondolni abba, hogy mégis micsoda ajándék ez Istennek. Az, hogy tényleg ki tudom fejezni, ki tudom mondani a másik felé azt, ami az igazi szándékom, ami bennem van. Nem beszélve arról, hogy ez a szó, ez a beszéd, ez tulajdonképpen, hadd mondjam azt, hogy mindennek a kiinduló pontja. Emlékezzünk csak, hogy kezdődik ez az egész teremtett világ. Monddá az Isten. Tehát beszéd, szó hangzik el. És ennek a szónak, beszédnek a megvalósulása az, ami ebben a látható világban ott van a szemünk előtt, vagy amit tapasztalunk. Tehát kiderül, hogy az isteni szó, ami Istennél van, és amit Isten hirdet ki, abban valóban ott van az életteremtés. Benne van az életben tartás. Nem beszélve arról, hadd emlékeztessük még a tegnapi napra, hogy Jakab gondolkodásában mennyire hangsúlyos és fontos a háttérben a Szent Háromság. Tehát, mint Atya Isten, aki szavával teremt, szavával fenntart, a Fiú, akiben tulajdonképpen a szó az testé lesz, tehát az ige testé lett, és a Szentlélek pedig az, aki a szavakat eleveníti. Ilyet is olvasunk a Szentlélekről, hogy majd megtanít titeket, mit kell mondjatok. Tehát valahol mindezek mögött fontos látni azt, hogy a szó, a beszéd az tényleg egyik legnagyobb ajándéka az Istennek a megteremtett emberre nézve. Na most innentől kezdve nagy kérdés az, hogyha Isten adta belénk a lelket, azáltal élhetünk, és a lélekkel odatta a beszédnek, a szónak az ajándékát, akkor nagyon nagy kérdés, hogy az ember kezében ez a beszéd, ez a szó mivé tud válni. És olyan elgondolkodható, hogy honnan is van a törés, honnan is van a szónak, a beszédnek,

csontomból való csont, testemből való test. Ezek még igaz szavak. És a bűneset után, már amikor megvan kérdőjelezve ez az isteni beszéd, isteni szó, amikor azt mondja, hogy valóban ezt mondta, és már ott a szónak, az isteni tartalmának, a szó erejének a megkérdőjelezése a sátán által, azt hordozza magában, hogy a szó, az isteni szó elveszti azt a legnagyobb értékét, ami miatt az ember ezt kapta. Gyógyítson vele, kommunikáljon vele, áldássá legyen vele. Mert ott még az Édenkertben a köztük lévő beszéd, az Istennel való beszéd, az még mind az életet hirdette, jelentette. És amikor megtörténik a bűneset, akkor a szó innentől kezdve mire jó? Önmagam fedezésére, hibáim hárítására, nem én, hanem ő. Ő szedett rá, nem én, újra csak a kígyó felé mutatva. Tehát onnantól kezdve a szó, a hárítás, az elfedés, az önigazolás, és innentől kezdve nyílik meg a szónak, a beszédnek egy egészen más oldala. Benne van, benne van. Tehát amikor Isten az igét adta az emberre nézve, a szót adta, akkor ebben benne volt, hogy micsoda ereje van a szónak. Bár az Édenkertben még ezt az oldalát a szónak, a beszédnek az ember, mivel nem ismeri, nem használhatja. És innentől kezdve, hogy megkérdőjelezte és megnyílt ez az oldala, innentől kezdve a szó, a beszéd a mi kezünkben félelmetes fegyverré válik. Csak gondoljunk bele abba, hogy szavakkal mennyi mindent tudunk jót tenni. Egy bátorító szó, egy dicsérő szó. De ugyanezek a szavak mennyi mindent tudnak rombolni. És valóban félelmetes ebbe belegondolni, hogy ahogy ezt a képet használja Jakab, hogy ugyanabból a forrásból jön az átok és jön az áldás. Egy teljesen abszurd kép, és mégis valóság. Az emberre mégis valóság. Mégis megtörténhet, mégis használjuk így. És akkor itt vannak ezek a képek, azt mondja, hogy mint a ló, vagy mint a hajó. Pici kis zabla, ami a ló szájában van, és irányíthatod vele a lovat. Vagy a hajó, amely hatalmas, és van rajta egy hajó lapát, amely irányítja magát a teljes nagy monstrum hajót. Emlékszem, mikor vezetni tanultam a vizen motorcsónakot vagy hajót, akkor hát nagyon nem volt egyszerű még azzal a lapáttal is a hajót oda terelni, ahová én szerettem volna. Tehát nagyon sokat kellett gyakorolni, próbálni. És amikor Jakab ezt a képet használja, akár a zablát, akár a hajólapátot, akkor nem mondja ki, de ott van mögött egy nagyon-nagyon fontos gondolat. Mert lehetne azt mondani, hogy megtanulom a hajó vezetését azzal, hogy gyakorlom, figyelem, tapasztalom, beépítem, és megtanulom. Meg lehet tanulni a szó, a beszéd olyan mértékű használatát, hogy folyamatosan áldás legyen. Meg lehet ezt tanulni? Én azt gondolom, nem. Tanulás következtében eljuthat az ember, hogy ilyen nagyon-nagyon magas szinten használhatja a szavakat. Van ennek tudománya is. Tanítják egyetemen, hogy kell a szavakat forgatni, választékosan, tő mondatokkal.

0: Emlékszem, annak idején, mikor a sajtó kommunikációosztály vezetője lettem az egyházunkban, akkor egy budapesti céggel vettük fel a kapcsolatot, hogy foglalkozzanak a lelkészeinkkel, hogy hogy kell szavakat használni, kommunikálni. És több órán keresztül a szakemberekkel a mondatoknak, a szavaknak a mélységeit tanulmányoztuk, és félelmetes volt rádöbbenni, meglátni azt, hogy valóban a szavak hangsúlyával mennyi mindent ki lehet fejezni. Nem beszélve arról, hogy ugyanazokat a szavakat tudjuk használni áldásként és átokként. Békesség. Milyen szép szó. Ugye? Tehát, hogyha ezt a szót vesszük, azt mondjuk, hogy ez a szó a békesség, ez tulajdonképpen hát nem lehet átok, nem lehet negatív, de játszunk végig gondolattal. Tehát amikor azt mondod, hogy milyen békesség van benned, csodálattal, valóban így fejezed ki. És ugyanezt a szót magadra értve azt mondod, hogy békesség. Nem mondtam hozzá semmit, nem mondtam, hogy ugyan már. De mégis már csak a hangsúly meg a szövegkörnyezet alapján ugyanaz a szó lehet áldás és átok. De minden szóval így van ez, kedves testvérek. Ha megállapítod, hogy milyen szép családja van a másik családnak, mennyi gyerek, milyen szépen élnek, milyen szépen élik a mindennapjaikat, és ugyanezt magadra értve lehet használni úgy is, hogy a háttérben az irigység van benne. Tehát láthatjuk azt, kedves testvérek, hogy a szavak valóban egy csodálatos ajándék az Istennek, de egy óriási felelősséggel bíró ajándék. Magunkra nézve is, gondoljunk bele abba, hogy mit jelentenek a szavak bátorításként, vagy kétségbe vonva, vagy irigységből mondva, vagy rossz szándékkal mondva. Tehát itt van ez a kép, hogy hajó lapátja, és ezt úgy végig gondolva, én arra jöttem rá, kedves testvérek, hogy fontos az a lapát, de nem az a kérdés, hogy van-e a hajónak lapátja, hanem az a kérdés, hogy ki irányítja azt a lapátot. Mert amikor tanultam, hiába próbáltam én irányítani azt a lapátot, valahogy sose oda ment a hajó, ahova kellett volna, hanem mindig 2-3 méterre odébb. Ha előre szerettem volna menni, akkor mindig valahogy hátrafele ment az a hajó. Meg lehet tanulni, ez tény. De nagyon jó szemlélteti számomra azt, hogy a beszédünknek nem az a kérdés, hogy tudom megtanulni a szavaknak a használatát, milyen választékosan fogom használni a szavakat, hanem hogy mi van mögötte. Mi van mögötte? Azaz, mi van a szívemben? Bármilyen oktatáson vegyek részt, bármilyen módon fognak engem tanítani. Lehet időközönként a tanulás következtében zabolázni tudom az én beszédemet, szavamat, de tudjátok, előbb-utóbb előjön az, ami ott van belül. Sőt, még szelektálni is tudunk, amikor olyanok előtt vagyunk, akkor olyan választékosan, odafigyelve próbálunk megnyilvánulni. És ott azok között, akik előtt nem kell megjátszani magunkat, ott aztán jönnek ki azok a méregszavak, amik ott vannak erőteljesen. És nagyon jó szemlélteti ez, vagy ezt, amikor az ember megiszik valamilyen alkoholt, és azok a határok, amik tanulás következtében még ott voltak benne, azok egyszer csak így eltűnnek, és akkor szabadjára van engedve, és akkor jön elő, ami ott van a szívben. Mert ezek a korlátok eltűntek. Ezért nagyon, nagyon nagy kérdés, újra csak mondom, nem az, hogy van-e lapát a hajón, nem az, hogy van-e zabola a ló szájába, hanem az a nagy kérdés, hogy a zabla kinek a kezében van, a hajólapát kinek a kezében van. Ha az én kezemben van, bármilyen jó vagyok, bármilyen státuszom legyen, nem jó irány lesz. Ha viszont annak a valakinek van a kezébe, aki megajándékozott ennek az ajándékával, ha valóban naponként Isten kezében van, és nem véletlen a hit és a cselekedetnek a harmóniájában, a Szentlélek munkája által eljutottunk odáig, hogy a megszentelődés útja, hogy az életem a megszentelés útja. Ahogy szentel meg, ahogy formál, ahogy tisztogat, és ahogy tesz egyre inkább olyanná, hogy az ő nevét hordozzam, hogy az dicsősége ragyogjon rajtam, na ez jelenti az, hogy a beszédemet is az Isten szent lelke által formálva naponként képes leszek visszaadni az Istentől kapott rendeltetését a szónak. Mert a szavaim bizonyságtételek lesznek, a szavaim Jézus Krisztusra fognak mutatni, mert a szavaim áldást fognak hordozni. Nem lehet lemásolni az áldás szavakat. Attól, hogy szép szavakat mondok, még legjobb szándékkal is. Ha Isten szent lelke nem eleveríti meg azokat az emberi szavakat, a legszebb áldás szavaink is üresek. De a megszentelődés útján Isten szent lelke által még a legerőtlenebb, legesetlenebb, legdadogóbb szavak is áldássá válnak. És amikor a mai nap a nyelv bűneiről beszélünk, hogy milyen félelmetes fegyverré tud válni az ember kezében, akkor én legfőképp ebbe az irányba szeretném irányítani a testvérek gondolatát, figyelmét. Igazából nem a nyelv a kérdés, az már csak következmény, hanem igazából az a kérdés, hogy ki az életemnek az ura. Hogy életemet átadva van-e új szívem? Az az új szív, amit Jézus Krisztus megváltott, és új szívként odaajándékozott, és új emberré lettem. Nem azt jelenti, hogy nem kell innentől kezdve új emberként ezekkel harcolnom, de a harcaim attól függnek, hogy mennyire állok Jézus Krisztus keresztje alatt. Mennyire vagyok a Szentléleknek az erejében, a munkájában. És mindaz a kép, amit ezek után használ, mind ide vezet vissza, halálos méreg, fügefa, szőlőtő. Ezek mind-mind arról beszélnek, hogy mivé tud válni az ember kezében, de ha hajlandóak vagyunk újra és újra visszaadni Isten kezébe, na akkor élet, áldás és gyógyulás az emberi kapcsolatainkban, a hitnek a megvalósulása szavakban. Én ezt kívánom mindannyiunk számára, hogy Isten szent lelke erre indítson minket, hogy merjük a szavainkat is oda tenni Isten kezébe. Beszélgetéseinket, kommunikációnkat merjük Isten kezébe letenni, és akkor áldássá leszünk. Így legyen. Drága Urunk, hálás szívek, köszönjük, hogy mindannyiunk élete úgy van ott előtted, hogy te abban szüntelen munkálkodni akarsz. És Urunk, hálás szívvel köszönjük, hogyha már kaptunk tőled új szívet, de egyben hadd tegyük oda te elét, hogy naponként te szenteld azt meg, hogy a szavaink, a kommunikációink azok mind-mind áldásként szolgáljanak. Kérünk téged, hogy te munkálkodj bennünk szüntelen, szent lelked által, mert a te munkád nélkül, a te jelenléted nélkül csak elvadul, átokká válik. És megvalljuk előtted, és kérünk téged, hogy bocsáss meg, amikor így használjuk e tőled kapott ajándékot. Tisztogass és adj őszinte bűnbánatot, hogy újra és újra megújulva átéljük azt, hogy szavaink gyógyítóak, bátorítóak, örömmel teli és hálaadó. Kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az atyának szeretete, a fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége áldjon és szenteljen meg mindnyájunkat. Amen.
1: Tisztelt rádióhallgatóink! Üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteletünket a Beregszászi Református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Tarackozi Ferenc, a Beregszászi Református gyülekezet vezető lelkipásztora.
2: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Тароцкозі Ференц, керівний пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: 4-3-0-7. Жайворонок. Нова локація, яку варто побачити на власні очі.
1: Láttátok már a kibővített pacsirt a pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kievi idő szerint. Rendelés 077 24 00 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
2: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Сніжка» в Береговій пропонує нові ідеї. Поновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Сніжка в Береговій. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
3: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Sznyáska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász, Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Снежка Берегсас. Ötletek, színek, stílus egy helyen.
0: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
1: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza. Hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
0: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
4: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
5: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
6: Рекламу слухали.
7: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
8: Реклама Kapcsolatban. Hívja a 066 78 49 950-es telefonszámot. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.

Dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

ránk csönget a hajnal, miközben alszunk a fűben, cipőben. A sátradnál semmi nem várt át, valamivé tettük egymást. A

0: Vásároslamény. Beregszász testvérvárosa turista szemmel.
1: Vásároslamény környékének történelmi értékei között találjuk Nagy Varsány egyik legfontosabb látnivalóját, a református templomot. A település hivatalos oldala műemlékként tartja számon az épületet. A templom története évszázadokra nyúlik vissza. Nagy Varsányban már a 14. században állt téglából épült templom, ezért a települést a korabeli források Egyházas Varsány néven is említették. A mai templom gótikus része a 15. századra datálható. Az épület különlegességei közé tartozik egy, a külső falba másodlagosan beépített 1463-ból származó sírkő, valamint a szentély északi falában található 1523-ban készült reneszánsz szentségfülke. A reformáció idején ezt befalaszták, majd az 1926-os átalakítás során ismét előkerült. A templomot az évszázadok során többször átépítették és bővítették. Az egyik legjelentősebb változás 1926-ban történt, Balázs István építész tervei alapján ekkor kapta meg mai formáját. A bővített rész bejáratához egy 20 méter magas, különleges, szecessziós ízlésű, gótizáló torony is épült. A nagyvarsányi református templom így nem csupán Isten tiszteleti hely, hanem a település történelmének egyik fontos őrzője is. Olyan épített örökség, amely a középkortól napjainkig számos korszak nyomát megőrizte.

a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

say my name. Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Álljunk össze kis csaj, mint az LGT.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Вы слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сив'яносто два і один ФМ. Класне радіо в дорогу.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: A teritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаете Радіо Пульс 92 і 1 FM.

A Fragile nem csak a törékenységről szól, hanem arról is, milyen kevés kell ahhoz, hogy valami örökre eltörjön. Sting a jazzes latin világzene eszközeivel szól az emberiség nevében, most pedig a Police egyik legismertebb száma következik, de ne hagyjuk, hogy a romantikus dallam megtévessze minket, az Every Breath You Take egy megszállott figyelésről szól, nem pedig a szerelemről. Sting mesterien bújtatja a mélyebb üzenetet a sláger mögé.

0: Hello, Pulzus FM Radio.
1: Quentin Creeps történetén keresztül Sting megmutatja, milyen furcsa és szép egyszerre az, ha valaki önazonos tud maradni idegen közegben. Az Englishman in New York, egy kulturális önportré, némi humorral, sok tisztelettel.

kis megnyugvás, egy aranyló emlék. A Fields of Gold Sting egyik leglíraibb dala, amely a múló idő szépségeit és a szeretet nyomait mutatja be. Nem véletlen, hogy ez az egyik legtöbbet feldolgozott szerzeménye.

A Shape of My Heart egy igazi filozófikus dal, egy kártyajátékosról, aki nem a nyereményét játszik, hanem az igazságot keresi a pakliban. Egy lassú, mélyen rezonáló alkotás, amely szinte minden filmrajongónak is ismerős lehet, a Leon a Profi című filmből.

Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok a mai adásban. Sting világába kalandoztunk, egy olyan művész univerzumába, aki mindig hitt a dalok erkölcsi súlyában. Én Antal István voltam, ez volt a Zenesáv. Találkozunk legközelebb is, és ne feledjétek, a zene nem csak szórakoztat, olykor megszólít. Ma ez történt. Sziasztok! Сегодня в программе музычный трек прозвучали хиты британского композитора и музыканта Стинга. Дякую за увагу, залишайтесь надалі с Радіополіс FM.

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо Pulse FM.
1: Zeneserv, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szép jamasztok, va! Jodin FM.
1: Klaszne radio. Vdorohu.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszájt című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!
2: Volt egyszer egy mese volt!
3: Abban minden mese volt.
4: Minden hétvégén esti mese a Pulzusán.

0: A vén szolga. Egyszer volt, hol nem volt, hetet-hét országon is túl, még a hármas üveghegyen is túl, volt egy király. Annak egy növendék fia, meg egy növendék leánya. De ahány király csak volt a világon, mind irigykedett erre a királyra, mert az övé volt a legnagyobb s a legszebb ország, a fekete ország. S egynek sem volt olyan vitéz fia, mint ennek, s a leánya is olyan szép volt, hogy a napra lehetett nézni, de arra nem. Már kislegény korában nagy vitéz volt a királyfi, vitézségének híre ment kereke világon, s attól féltek a királyok, hogyha nagyra nevekedik, sorba veszi az országokat, s egytől egyig elfoglalja. Gondolták a királyok, nem várnak, míg a királyfi indul ellenük, hanem összeszedelőcködnek, mind talpra állítják, ami katonájuk van, és egyszerre támadják meg a vitéz királyfi országát. Megölik a háborúban, s többet legalább nem nyugtalankodnak miatta. Hát, úgy is cselekedtek, ahogy kigondolták. Megegyeztek, háborút üzentek. És még az üzenetet meg sem kapta a fekete király, felkerekedtek, ellepték az országot, de úgy, hogy több volt a katona az országban, mint fűszál a réten. Na hiszen megjött a király, mert ennek már felesen volt tréfa. Összedoboltatja, trombitáltatja a katonáit, készülődik a háborúba, de a fiának nem szólt egy szót sem, nem kérdezte, jön-e vagy sem. Hanem amikor éppen indulóba volt a sereg, elébe állott a királyfi az apjának, s mondta. Hát, édesapám, engem itthon hagy, szégyen szemre.
1: Itthon hagylak, fiam, de nem szégyen szemre. Attól félek, hogy a csatában elesel, s kire marad akkor az ország.
2: Már vagy elesem, vagy nem esem, mondotta a királyfi. Ha megkötöznek, sem maradok itthon.
1: Jól van, fiam, én nem ellenzem. Ismerem a virtusodat, tudom úgy is, hogy utánam jönnél.
0: Választ ki hát magadnak a legszebb paripát, állj mellém, s gyere velem. Hátra megy a királyfi az istálóba, nézegeti az aranyszörű paripákat, simogatja, tapogatja őket, de egyik sem volt kedve szerint való. Kimegy az istálóból, körülnéz az udvaron, s hát éppen a trágyadob mellett ott áldogál egy vén kanca, a csikajával, s a kancát is, a csikaját is éppen akkor nyergeli egy vén szolga, aki 30 esztendeje lakott már a király udvarában. Ez a vén szolga egy időben a király parádéskocsisa volt, de addig áskálódtak ellene a többi cselédek, hogy a király más parádéskocsist fogadott, s az öreg kezére nem bízott egyebet, csak a vén kancát meg a csikaját. Oda megy a királyfi az öreghez, s kérdi.
2: Mi csinál, öreg?
1: Nyergelem a lovamat.
2: Hát az minek?
1: Megyek én is a háborúba, s azt mondom a királyfinak, hogy ne válasszon más paripát, üljön erre a csikóra, bizony nem bánja meg.
0: Megszólal a vén kanca is.
2: Én is azt mondom a királyfinak, ha jót akar, üljön az én csikómra, mert úgy tudja meg a királyfi, hogy a fiam is táltos, nem csak én.
0: Megörül a királyfi, nem is gondolkozik. Felpattan a csikóra, az öreg és a kancára, vágtat az édesapja mellé. És az öreg meg hátra maradott. Nem is tudta a király, hogy ő a vén szolga is. Ám, hogy szavamat össze ne keverjem, a királyfi még kisgyermek volt, mikor meghalt az édesanyja, s a király egy özvegy királynét vett feleségül. Ennek is volt egy fia. Ez azonban még nem volt háborúba való. Otthon maradott az anyjával. Bezzeg megörült a királyné, mikor látta, hogy a királyfi indul a csatába. Abban bizakodott, hogy majd a csatában elesik a királyfi, s az ő fiára marad az ország. De nem volt elég a hitvány gondolatja, mikor a királyfitól elbúcsúzott, a kezébe nyomott egy iskátuját, és azt mondta neki.
2: Nesze, édes fiam, ezt az iskátuját tedd el jól, csodaszer van benne. Mielőtt csatába mennél, azelőtt 2-3 órával kend meg ezzel a zsírral a karodat, a lábadat, s majd meglátod, úgy megnövekedik tőle az erőd, hogy egy regement katona sem tud megállni előtted.
0: Nem gondolt a királyfi semmi rosszat, mert a királyné mindig nagy szívességet mutatott iránta, becézte, kényeztette őt is, meg a húgát is. De különösen a húgát, mert azt szerette volna, ha a király kisasszony felesége lesz az ő fiának. Szépen megköszönte az iskátuját, a dolmánya zsebébe tette,
1: s nagy jó kedvel indult el az édesatya mellett a csatába. Nagy jó kedve volt a katonáknak is, amikor látták, hogy jön a vitéz királyfi, mert vagy mentek, vagy nem mentek a király után tűzbe-vízbe, de a királyfi után pokolba is elmentek volna. Hát, elindul a sereg. Mennek végig az országó nagy ének szóval, kullogott a sereg után a vén szolga is az öreg kancán. Neki sem szólt senki, ő sem szólt senkinek. Hanem egyszer a királyfi félre rúgtatott az apja mellől azzal, hogy végignézi a sereget, amit elmasírozik. Mikor az egész sereg elmasírozott előtte, meglátja a vén szolgát, szóba ereszkedik vele, beszélnek erről, arról, mindenről, és azt mondja beszéd közben a vén szolga. Felséges királyfi, ha jól szemléltem, egy iskátűát adott a királyné. Jól szemlélted, mert igazán azt adott, mondta a királyfi. No, én azt is tudom, hogy mi van abban az iskátújában. Azt tanácsolom felségednek, hogy meg ne kenje a testét azzal a zsírral, mert nem, hogy növekednék az ereje tőle, hanem ami van, abból is kifogy. Mit beszélkend, öreg? Talán bizony bort ivott? Ittam én sem bort, sem vizet, felséges királyfi, de bizony mondom, hogy el akarja pusztítani a királyné. No, hallod-e, mondult rá a királyfi, vigyázz, mert ha nem lesz igazad, karóba kerül a fejed. Megszólal erre a vén kanca. Felséges királyfi, az én gazdámnak igaza van. Megszólal a csikó is. Ne haragudj az öregre, édes gazdám, mert bizony mondom én is, hogy igazad beszél. Hát, jól van, mondotta a királyfi, majd megpróbáljuk. Azzal elvágtatott az apja mellé. De amint tábort ütöttek és sátrat vertek az ő számára, mindjárt odahívatta a vén szolgát, s mondta neki. Halló, de öreg! Nem tudom kiverni a fejemből, amit beszéltél. Tegyünk próbát azzal a zsírral. Jól van, felséges királyfi. Egyszerébe idehívok egy jó erős legényt, annak parancsolja meg, hogy kenje be a testét ezzel a zsírral, majd meglátja, hogy igazam van. Elmegy a vén szolga, kiválaszt a seregből egy jó erős legényt, bevezeti a királyfi sátorába. Na te vitéz, szólítja a királyfi, vesd le a dolmányodat. Ámult bámult a legény, nem tudta mire véje. Elkezdett esküdözni. Felséges királyfi, becsületemre se nem öltem, se nem loptam, semmi rosszat nem cselekedtem. Jól van, tudom, hogy semmi rosszat nem cselekedtél, csak vesd le a dolmányodat, s ihol ebből az iskátujából kend be jó erősen mind a két karodat. A legény szót sem szólt, ellenkezni nem mert, levetette a dolmányát, feltűrte az inge ujját, s jól bekente mind a két karját a zsírral. A királyfi 100 aranyat adott a legénynek, és azt mondta a vén szolgának. Na, öreg, vigye ezt a legényt a kent sátorába, ott adjon neki enni-inni annyit, amennyi belefér. Elmegy a vén szolga a legénnyel, mindjárt elébe tesz egy nagy bogrács gulyást, s csapra üt egy hordót. Egyél, igyál, fiam! Hanem a hús hideg volt már, a legény nem tudta megenni hidegen. Kiment a sátor elé, hogy fát vágjon, s tüzet rakjon a bogrács alá. Fej szétvesz a kezébe, vágni kezdi a fát, de még háromszor sem emelte fel a fejszét, érezte, hogy lankad a keze. Héj, ördögadta varasgyíkja, kiáltott a legény, még így sem jártam világon való életemben. Mi baj, öcsém, kérdi a vén szolga. Jaj, ne is kérdje, öreg apám, mindjárt megöl a szégyen, nézzen ide, nem bírom a fejszét. Közben kimegy a királyfi, és mondja a legénynek. Talán bizony sok bort ittál, fiú, attól ment el az erőd. Felséges királyfi, egy cseppedős csepp nem sok, annyit sem ittam, mégis annyi erőm sincs, mint egy lénynek. Na, öreg, mondja a királyfi a vén szolgának, akkor csak vigye be ezt a legényt a sátorba, fektesse le, kínálja meg étellel, itallal, hát ha visszajön az ereje. Hiszen kínálhatta a legfinomabb pecsenyékkel, kalácsokkal, nem kellett annak semmi a világon. A bort is, amint bevette a szájába, kiköpte. Olyan nagy beteg volt szegény feje, hogy aki látta, azt hitte, hogy nem éri meg a reggelt. De végis megérte, s másnap egy kicsit erőre kapott, de csak harmadnap tudott lábra állni. Most már látta a királyfi, hogy csak ugyan igaza volt a vén szolgának. Közben üzenet jött a királytól, hogy a háború még csak 3 nap múlva kezdődik. A királyfi hát azt gondolta magában, ő bizony nem marad addig a táborban, hanem elmegy vadászni. Felkap a csikajára, a vénszolga és a magalovára, elvágtatnak a közeli erdőbe, vadásznak egész nap, s úgy alkonyattájt megállottak. Fához kötötték a lovakat, s leheveredtek mind a ketten a fa alá. Ott mindjárt el is nyomta az álom a királyfit, s amint elaludt, valami csodálatos álmot látott. Azt látta álmában, hogy odajött egy ősz öregember, akinek kard volt mind a két kezében, és az egyik kardot az egyik lónak első lába alá, a másikat pedig a másik lónak ugyancsak első lába alá beszúrta a földbe, de úgy, hogy a kardból nem látszott ki semmi. Felébred a királyfi, s mondja a vénszolgának, hogy milyen csodálatos álmot látott.
2: Hely, uram, mondja a vénszolga, hát ha valóság, amit álmában látott.
1: Oda megy a lovakhoz, s kardjával kezdi piszkálgatni a földet az első lónak a lába alatt. S hát csak ugyan egy ragyogó, fényes kard van ottan. Megnézik a másik ló lába alatt is, onnit is egy ragyogó, fényes kardot húztak ki. Még írás is volt mind a két kardon, az volt ráírva aranybetűkkel, győzedelmeskedel ellenségeiden.
2: Hey, örült a királyfi, nagy hirtelen felpattant a lovára, a vénszolga is a magáéra, s vágtattak vissza a táborba, mint a sebes szélvész.
1: Hiszen éppen jókor jöttek, mert az ellenség megmozdult, nem várt 3. napig, indulni kellett a fekete király seregének is. Hajnal hasadtakor összement a két tábor, s késő estig tartott a hadakozás.
2: Hanem olyat még a világ nem látott, amit a fekete királyfi cselekedett a kardjával, s mellette a vén szolga. Hullott az ellenség, mint a kéve.
1: Olyan utakat vágtak a kardjukkal, hogy 6 szénás szekér szépen elmehetett volna egymás mellett. Este aztán az ellenség visszahúzódott, s a fekete király serege is visszamasírozott a táborba. Hadd pihenjen reggelig. Amint visszafelé mentek, mondja a király a fiának.
2: Nagy szívbéli gyönyörűséggel láttam a vitézségedet, fiam, hanem az a vénszolga is ember a talpán. Csodálom is a dolgát erősen. 30 esztendeje lakik nálam, azóta mindig kocsis volt, háborúba sem járt, slám, mégis mi vitézül viselte magát. Úgy kell lenni, hogy katona volt, minek előtt az én udvaromba került, mert arra emlékszem, hogy idegen országból jött a mi országunkba.
1: A királyfi csak annyit mondott. Bíz, az meg lehet, édesapám. Aztán jó éjszakát kívántak egymásnak. A király befordult a sátorába, a királyfi is a maga sátorába. Lefeküdtek, s elaludtak.
0: Hanem akkor éjjel a király is látott álmot. Úgy tetszett álmában, mintha otthon volna a királyi palotában. A királyfi a szobájában feküdt, s ím, egyszerre csak egy álarcos ember lép a szobába, nagy kés a kezében. Csöndesen odasompolyog a királyfi ágyához, felemeli a kést, hogy beledöfje a királyfiba. De abban a pillanatban betoppal a szobába a vénszolga, az álarcos ember kiejti a kést a kezéből, s kiszaladt a szobából.
1: A király tovább nem is aludt, feljött ebből az álmából, de jókor ébredt fel, mert hajnalodott, megfújták a trombitát a táborban, megmozdult az egész armádia. Nagy hirtelen a király is felkapott a lovára, annyi ideje sem volt, hogy elmondja a fiának az álmát. A király meg a királyfi az armádia élére állottak, s mindenütt utánuk a vénszolga.
0: Összecsap a két armádia, hullanak a vitézek, erről is, arról is, összegabajodnak.
1: Egyszer csak eltűnik a királyfi szeme elől az édesapja.
2: Felséges királyfi, szólalt meg a vénszolga. Ahol a királyni, közrefogta az ellenség.
1: Nosza, neki rúgtattak mind a ketten, vágják, kaszabolják az ellenséget. Éppen jókor értek a király mellé, mert akkor döfte keresztre a lovát az ellenség fővezére.
2: De az is volt az utolsó döfése az életben. A vénszolga egy ütéssel kilódította a fővezért a nyeregből, s keresztül szúrta a kardjával.
1: Amint a fővezér elesett,
2: esze nélkül szaladt az ellenség, s többet nem is próbált szerencsét.
1: Azzal a fekete király is visszahúzódott a seregével a táborba. Aztán bement a fiával a sátorba, ott nagy asztalt terítetett, s meghívatta vacsorára a generálisait. Mind! Leülnek az asztalhoz, már falatozni is kezdenek, de akkor körülnéz a király, mondja a fiának.
0: Ejnye, fiam, hívasd be a vénszolgát, hiszen neki köszönhetem az életemet.
1: Mindjárt hivatják a vénszolgát. Be is jön, sint neki a király, hogy üljön le a fia mellé. Eleget szabadkozott az öreg, hogy őt nem illeti meg ez a nagy tisztesség, de hiába a király parancsolta, lejuthat a királyfi mellé.
0: Na, öreg, mondotta a király, nem hittem volna, hogy ilyen nagy vitéz légy. Ugyan mondd meg nekem, mely országból kerültél az én országomba?
1: Felséges királyom, felelt az öreg, Burkus országból kerültem én ide. Az én apám a mostani Burkus király apjának volt a fővezére. De annyi volt az irigye, mint fűszál a réten. Addig ármánykodtak ellene, hogy a király megölette. Akkor én már fiatal katona voltam, s nagy bánatomban, keservemben elhagytam a hazámat, s úgy jöttem felségednek az udvarába.
0: Hát, ha fővezér volt az apád, mondta a király lelke szóval, akkor nem csodálom nagy vitézségedet. Hallgass meg hát jól a szómat, s hallgassa meg mindenki. Mától fogva, öreg, te vagy az én Ármádiámnak a fővezére.
1: Mind poharat emeltek, éltették az öreg fővezért. Aztán tovább vigadoztak, fel sem keltek az asztal mellől egész éjszaka. S reggel még el sem oszlottak, már jöttek az ellenséges királyoknak a követjei, hogy békességet kössenek a fekete királlyal.
0: A fekete király kegyes szívvel fogadta a követeket.
1: A legjobb hírrel, a legjobb üzenettel eresztette vissza a királyokhoz. Azok mind hallották, hogy milyen kegyesen fogadta a fekete király az ő követjeiket. Mindjárt elhatározták, hogy ők is elmennek mind a királyhoz, hogy annál erősebb legyen köztük a barátság. Az ellenséges királyok között a leghatalmasabb a Burkus király volt. Ez a csatában magába vitte az egész házanépét, a feleségét, a fiát meg a leányait is. Ezek is mentek a Burkus királlyal a fekete királyhoz. Ott ült a sátorában a fekete király, mellette a fia, úgy várták a királyi vendégeket. Elsőbben is a Burkus király lépett be a családjával. Nagy szeretettel fogadta őket, megcsókolta a Burkus királyt, a királyfi meg a Burkus királyfit. Hanem azon közben a fekete királyfi szeme megakadott ám a Burkus király kisasszonyon, de a Burkus király kisasszony szeme is a fekete királyfin. És ámmától egymással alig váltottak egy-két szót, amikor a Burkus király elbúcsúzott, s a két fiatal is egymással kezet fogott, már tudták mind a ketten, hogy szeretik egymást, igaz szeretettel. Amikor elment a Burkus király családjával, azt mondta a királyfi az apjának,
0: édesapám, jó volna, ha erős barátságot kötnénk a Burkus királlyal, mert ő a leghatalmasabb király azok között, akikkel harcoltunk.
1: Hogyha vele barátságban lennénk, tudom, senki meg nem támadná a mi országunkat.
0: Igazad van, fiam, mondotta a király. Mit gondolsz, mit tegyünk?
2: Én azt gondolnám, édesapám, hogy hívjuk meg a Burkus királyt az egész családjával a mi udvarunkba. Mindenek előtte hazamennének Burkus országba.
1: Tetszett a királynak a fia beszédje, és egyszeribe követeket küldött a Burkus király után, hogy jó szívvel látja az egész családjával. Ne kerülj el az ő udvarát, amikor hazafelé mennek.
2: Hiszen örült a Burkus király ennek a meghívásnak, de különösen örült a király kisasszony.
1: Küldött is az egyik követtel egy szép fekete keszkenőt a királyfinak. A Burkus király meg visszaüzent a fekete királynak, hogy köszöni a nagy tisztességet, és amikor a fekete király hazafelé indul, ő is indul vele, hogy együtt érjenek a király városába.
2: Csak ugyanúgy is lett. Együtt indult el a két király, utánuk a két sereg nagy muzsika szóval.
1: Döngött, rengett a föld, amerre elhaladtak. Közben a fekete király kengyelfutókat küldött haza, hogy álljon talpra az egész város, mire hazaérnek. Na, talpra állottak még a félholtak is. Kiment a királyné is a város végére, fogadta csókkal, öleléssel a királyt, de még a királyfit is.
2: Nagy erős szeretetet mutatott iránta,
1: pedig majd megölt a bosszúság s a méreg, hogy a királyfi élve került vissza a háborúból.
2: Megérkeznek a király udvarába, s mindjárt az estére nagy vendégséget csinálnak, hetet-hét országra szólót.
1: De míg a nagy vendégségre készülődtek, a királyné az alatt is mind azon járatta az eszét,
0: hogy s mint tudja elpusztítani a királyfit. Egy vén boszorkány lakott az udvarban. Ezt csinálta volt azt a gyengítő zsírt. Ezt a vén boszorkány behívatja a királyné, s mondja neki nagy mérgesen. Na, hallod-e, te igazi gyengítő zsírt csináltál, most még erősebb a királyfi, mint ennek előtte volt. Tudd meg, ha most el nem pusztítod, holnap reggel karóba kerül a fejed. Azt mondja a vén boszorkány. Felséges királyné, jó volt az a gyengítő zsír, csak hogy nem a királyfi kente be a testét vele, azért került vissza a csatából. Hanem most tudom, nem menekedik meg. Mikor majd az asztalnál ülnek, én dongó képében berepülök a szobába, a királyfi pohara fölé szállok, mérget cseppentek a borába, és ha azt megissza, vége az életének! Na, jól van, ebben megegyeznek. Aztán összegyűlnek a vendégek, az asztalhoz ülnek, a burkus király a fekete királyni mellé, a burkus királyni a fekete király mellé, és aztán a fiatalok is egymás mellé. De még nem is ültek az asztal mellé, a burkus királyfi is erősen összebarátkozott a fekete király kisasszonnyal. Azt mondta a fekete királyfinak, barátom, már vagy szereted, vagy nem a húgomat, de én megszerettem a tiedet igaz szeretettel, és ha nekem adják, feleségül veszem. Mondja a fekete királyfi, bizony, ha szeretted az én húgomat, én is szeretem a tiedet, s feleségül veszem, ha nekem adják. Azonképpen gondolkoztak a király kisasszonyok is, és amikor az öregek ezt megtudták, bezzeg lett öröm. Örvendezett a fekete királyné is, csak hogy nem a szívéből. Azt gondolta magában. Na, csak örüljetek, mindjárt búra fordul a nagy örömetek. Hát végül az asztal mellé kerekednek, ott ült az asztalán a vén szolga is, éppen a királyfi mellett, és mikor az első fogást hozták, a füléhez hajlik, és azt mondja csendesen. Felséges királyfi, vigyázzon magára, mert a királyné csak mutatja a nagy szeretetét, de gonosz lelke most is rosszat forral. Azt határozták a vén boszorkánnyal, hogy az dongó képében a királyfi pohara fölé száll, s mérget csöppent belé, de én majd, amikor a dongó ide száll, s a mérget a poharába csöppenti, nagy hirtelen kicserélem a királyné poharával, hadd igya meg ő, amit másnak készített. Csak ugyanúgy lett, ahogy a vén szolga mondotta. Amikor éppen poharat akartak emelni, besurran a dongó a királyfi pohara fölé, mérget csöppent belé. De a vénszolga sem tátott el a száját, kendővel lecsapta a dongót, és egy üres pohárnak a felek alá szorította, és mielőtt valaki észrevehette volna, kicserélte a királyfi poharát a királyné poharával. Abban a pillanatban poharat emelnek, kihajtják a bort fenékig, megzendül a muzsika, folyik tovább a vigasság. A fiatalok fel is állnak az asztal mellől, táncra akarnak perdülni, de egyszer csak nagyot sikolt a királyné, jajgat szörnyűségesen. Vége lett a muzsikának, táncnak, mind a királynőhöz szaladtak, ugyan mi baja eshetett? Beviszik a királynét a szobájába, lefektetik, hivatják a doktorokat, azok el is jönnek, nézik, tapogatják, a fejüket csóvágatják, s mondják a királynak. Felséges királyom, halálos betegségbe esett a királynő, nem tudjuk meggyógyítani. Menjetek, menjetek, szólt a királynő a doktorokra. Ne lássalak, ha nem tudtok meggyógyítani. Kimennek a doktorok, s mondja a királyné az urának, miközben nyögött kínosan, keservesen.
2: Igazuk van a doktoroknak, édes uram, nekem kell meghalnom. El akartam pusztítani a fiadat, de megvert az Isten, nem a fiad halt meg, nekem kell elpusztulnom.
0: Többet egy szót sem tudott szólni, meghalt a királyné. Így mentette meg a vén szolga a királyfi életét. De volt is ám igazi nagy becsülete. Azután teltek múltak a napok, a burkus király még sokáig ott maradott a háza népivel, s megtartották a fiatalok lakodalmát is. Többet nem volt háború a két ország között, éltek egymással, nagy erős barátságban, s még ma is élnek, ha meg nem haltak.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіо Пульс. 92 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Rádió Pulz FM. Щодня з вами.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivjam a stopa.
1: Jodin FM.
2: Klasne radio.
1: Vdorohu.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Вивьяносто два и один FM. Классное радио в дорогу.

Pulzus Rádió. Pulzus Rádió. Pulzus Rádió. Hey, what's up? This is Selena Gomez. New music. A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se, Radio Pulse. Divjana 102 i 1 FM.